0: FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószerkereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drogprobléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Express FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Rendkívüli hőség, intézkedéseket jelentett be a kormány. Kánikula, ivókutak és klimatizált helyiségek várják a lakosságot. Nyáron is szükség van véradókra. Jó reggelt kívánok, Papp Klaudia vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupla hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóság kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvívői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjanak a napon, és igyanak sok folyadékot. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Fokozott figyelmet igényel a tartós kánikula. A hőségriasztás idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a tűző nap kerülése. Székesfehérváron a Béketéren, a vasútállomás autóbusz kijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca sarkán, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, a Várkörút és a Vattai utca sarkán, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében is működnek ivókutak. A legmelegebb órákban az Alba Pláza, a Fehér Palota és a Busz pályaudvar klimatizálása helyiségei is menedéket nyújthatnak. Cserpakovics András polgármester közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján találhatók. Áramszünetre készülhetnek ma a város több pontján élők. Az EON tájékoztatása szerint villanyoszlop csere és hálózatépítési munkák miatt ideiglenesen szünetel délutánig az áramszolgáltatás a Nefelejcs utca környékén, valamint Feketehegy Szárazrét több utcájában. A tervezett munkálatok során az áramszolgáltató a hálózat korszerűsítését és biztonságos működését szolgáló feladatokat végzi el. Az érintett körzetekben élőknek érdemes előre tervezniük, valamint felkészülniük a több órás kiesésre. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta a rádiónknak Krejtner Krisztina, a szövetség szóvívője.
3: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljuk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
2: Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. Az autósoknak, valamint az utasoknak egyaránt érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, valamint indulás előtt tájékozódniuk az aktuális közlekedési rendről. Olvasnivalóval is várja vendégeket a fehérvári strand. A Vörösmarty Mihály könyvtár szombatonként könyvekkel és folyóiratokkal települ ki a Csitári GMI Ruszoda és strand területére. A kínálatban a gyermekeknek szóló kiadványoktól a könnyed és klasszikus olvasmányokig számos kötet megtalálható, tájékoztat a város oldala. A kikölcsönzött példányokat pedig később bármelyik tagkönyvtárban vissza lehet adni. Segítséget kapnak a fehérvári szépkorúak a lejáró személyazonosító igazolványok megújításához. Augusztus elejétől már nem használhatók a régi bordószínű könyvformátumú személyik, ezért sokaknak új okmányt kell igényelniük. A vármegyei kormányhivatal, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátásában élő 125 ember számára biztosít támogatást, adta hírül a város portálja. A személyes ügyintézésre képes időseket elkísérik a kormányablakba. A kerekesszékkel közlekedők számára mobil kormányablak érkezik. Az ágyhoz kötött személyeknél a kormányablaki ügyintézést helyben végzik el. A nem intézményi ellátásban részesülő, otthonukban élő idős személyek esetében is van lehetőség segítséget kérni. Adományokkal is támogatható a Székesfehérvári Nemzetközi Néptánc Fesztivál. A szervezők a hazai és külföldi fellépők fogadásához várják a lakosság segítségét. Jelenleg tartós élelmiszereket és fél literes, szénsavmentes ásványvizet gyűjtenek a Malom utcai táncházban. Friss zöldségeket, gyümölcsöket pedig augusztus 10-től fogadnak. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek ellátásához szükséges készletek rendelkezésre álljanak, miközben a fehérváriak is részesei lehetnek a fesztivál sikerének. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
4: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
2: Nyáron különösen fontos a véradók segítsége. A szabadságolások idején rendszerint csökken a véradók száma, a betegellátáshoz azonban változatlanul szükség van a megfelelő vérkészletekre. A székesfehérvári területi vérellátó mellett a következő napokban Lovasberényben, Tordason és Perkátán is várják a donorokat. A lakosságot arra kérik, hogy aki egészséges és megfelel a feltételeknek, szánjon időt a véradásra, hiszen ezzel akár több ember gyógyulását is segíthetik, közölte a város weboldala. Átmeneti korlátozások várhatók a vízszolgáltatásban Velencén. Jövő héten hétfőn a DRV ZRT ivóvízhálózati fejlesztési munkákat végez a Dózsa-György utcában, ezért 2-3 órán át nyomáscsökkenés, zavaros víz vagy rövid szolgáltatás kiesés is előfordulhat, tájékoztat Velence város közösségi oldala. Szükség esetén tartályos ivóvizet biztosítanak a lakosság számára. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás a DRV hibafelvevő szolgálatánál kérhető. Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyeket korábban víz borított. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hideg fronthoz.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt! Június 26-án pénteken János Pál napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, és hát kitartást a hét egyrészt utolsó munkanapjához, másrészt az újabb kánikulai naphoz. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Nem sokára a Love Message, előtte a Compact Disco, most pedig Christina Aguilera jön, és az én No Other Man, Maxim Levente vagyok.
1: Beste!

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 26-án a kábítószer ellenes világnapon, illetve ma van a kínzás áldozatainak világnapja is. És még munkanap, péntek 26-a. Ma is nagyon-nagyon meleg lesz, vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van valahol, várom az infót én is. 0620 55 55 155, Work, Kelly Roland érkezik.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM a legjobb zenék, ma újból rákapcsol, sőt, még jobban, mint eddig a forróság. 33-38 fokos kánikula lesz, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Martin Solveig és a Rockin' Music folytatja hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség intézkedéseket jelentett be a kormány. Lezárás nehezíti a közlekedést a Budai úton. Házhoz viszik az okmányügyi intézést a rászorulóknak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupla hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóság kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. Az autósoknak, valamint az utasoknak egyaránt érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, valamint indulás előtt tájékozódniuk az aktuális közlekedési rendről. Segítséget kapnak a fehérvári szépkorúak a lejáró személyazonosító igazolványok megújításához. Augusztus elejétől már nem használhatók a régi, bordószínű könyvformátumú személyik, ezért sokaknak új okmányt kell igényelniük. A Vármegyei Kormányhivatal, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátásában élő 125 ember számára biztosít támogatást, adta hírül a város portálja. A személyes ügyintézésre képes időseket elkísérik a kormány. A kerekesszékkel közlekedők számára mobil kormányablak érkezik. Az ágyhoz kötött személyeknél a kormányablaki ügyintézést helyben végzik el. A nem intézményi ellátásban részesülő, otthonukban élő idős személyek esetében is van lehetőség segítséget kérni. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható Vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hidegfronthoz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Itt a hét utolsó munkanapja, június 26 péntek. Ma még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés csak itt-ott kevés helyen zavarja. Kisebb gomoly felhőzet, esni pedig sehol sem fog. Holnap 35-40, vasárnap akár 36-41 fok közé is forrósodhat a levegő. Jó hűsölést, igazi hullámok helyett sajnos be kell érnünk a szeretet és a hanghullámokkal. Jön a Waves of Love a Two Black-től a Besten. A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírekkel megyünk tovább rögtön 7 óra, a következő órában pedig egy olyan eszközről szól majd a Unique dala, amelyet így reggel ébredés után szinte mindenki használ, bár nem szó szerint, hiszen nem nyúlunk hozzá, nem is vesszük kézbe, kivétel ez alól persze a sminktükör, szóval tükör! Persze mások vagyunk reggel, van, aki gyakran elkésik, mindig rohanásban van, és vannak, akik mindig pontosak. Always on time, Zsárul és Ashanti közöse is szól majd. Jó reggelt, ha dugó baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155. Mindjárt szólnak újból a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
0: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
0: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész. A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu.
5: Skoda. Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kánikula, ivókutak és klimatizált helyiségek is várják a lakosságot. Áramkimaradás várható ma több fehérvári utcában. Nyáron is szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Fokozott figyelmet igényel a tartós kánikula. A hőségriasztás idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a tűző nap kerülése. Székesfehérváron a Béketéren, a vasútállomás autóbusz kijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca sarkán, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, a Várkörút és a Vattai utca sarkán, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében is működnek ivókutak. A legmelegebb órákban az Alba Pláza, a Fehér Palota és a Busz pályaudvar klimatizálása helyiségei is menedéket nyújthatnak. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján találhatók. Áramszünetre készülhetnek ma a város több pontján élők. Az EON tájékoztatása szerint villanyoszlop csere és hálózatépítési munkák miatt ideiglenesen szünetel délutánig az áramszolgáltatás a Nefelejcs utca környékén, valamint Fekete egy szárazrét több utcájában. A tervezett munkálatok során az áramszolgáltató a hálózat korszerűsítését és biztonságos működését szolgáló feladatokat végzi el. Az érintett körzetekben élőknek érdemes előre tervezniük, valamint felkészülniük a több órás kiesésre. Nyáron különösen fontos a véradók segítsége. A szabadságolások idején rendszerint csökken a véradók száma, a betegellátáshoz azonban változatlanul szükség van a megfelelő vérkészletekre. A székesfehérvári területi vérellátó mellett a következő napokban Lovasberényben, Tordason és Perkátán is várják a donorokat. A lakosságot arra kérik, hogy aki egészséges és megfelel a feltételeknek, szánjon időt a véradásra, hiszen ezzel akár több ember gyógyulását is segíthetik, közölte a város weboldala. Átmeneti korlátozások várhatók a vízszolgáltatásban Velencén. Jövő héten hétfőn a DRV ZRT ivóvízhálózati fejlesztési munkákat végez a Dózsa-György utcában, ezért 2-3 órán át nyomás csökkenés, zavaros víz vagy rövid szolgáltatás kiesés is előfordulhat, tájékoztat Velence város közösségi oldala. Szükség esetén tartályos ivóvizet biztosítanak a lakosság számára. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás a DRV hibafelvevő szolgálatánál kérhető. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható Vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hideg fronthoz.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok, június 26, péntek, János Pál napja, akiket egy üzenettel ma is meg lehet letni. Nálunk 0620 55 55 155, nem sokára az Astrian a Cantaloupe-pal, ebben az órában a Backstreet Boys, de csak is DJ Antoine-ék után. Csobbanunk egyet Saint-Tropez-ban. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 26-án, azon a napon, amelyen 1974-ben az első kereskedelmi felhasználású vonalkódot lecsippantották az Amerikai Egyesült Államokban. De hogy mi mindenről híres még június 26-a, kiderül egy kicsit később. Addig is a Backstreet Boys, nem sokára a New Level Empire és a Groove House, most pedig Ja Rule és Ashanti jön. Always on time a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rákapcsol a forróság, 32-38 fok közötti lesz a mai nap, de a hétvégén a 40 fok sem lesz kizárt a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Részletek a hírekben, aztán a KLF jön és a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőségre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Ma van a kábítószer elleni világnap. Rekord alacsony szintre apadt a Velencei tó. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvívői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjanak a napon, és igyanak sok folyadékot. Ezekben a napokban egyébként a vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Olvasnivalóval is várja vendégeket a fehérvári strand. A Vörösmarty Mihály könyvtár szombatonként könyvekkel és folyóiratokkal települ ki a Csitári GMI Ruszoda és strand területére. A kínálatban a gyermekeknek szóló kiadványoktól a könnyed és klasszikus olvasmányokig számos kötet megtalálható. Tájékoztat a város oldala. A kikölcsönzött példányokat pedig később bármelyik tagkönyvtárban vissza lehet adni. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
1: Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyeket korábban víz borított. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hidegfronthoz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 26-án péntek van, János Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 1955-ben ezen a napon született Mick Jones, gitáros énekes, a The Clash frontembere. 70 éve a mai napon született Chris Isaak, amerikai zenész, énekes. No, I... 1979-ben ezen a napon született Ryan Benjamin Tedder, amerikai énekes dalszerző, a One Republic frontembere, akik tegnap este Budapesten adtak koncertet. És 1993-ban a mai napon született Ariana Grande, amerikai énekesnő, színésznő is. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
7: Magyarországon gyártott Master World Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master World Glass.
8: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu.
11: Skoda.
12: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
13: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék.
14: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
15: Rendkívüli hőség intézkedéseket jelentett be a kormány. Lezárás nehezíti a közlekedést a Budai úton. Házhoz viszik az okmányügyi intézést a rászorulóknak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupla hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóság kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalok közlekedik, tájékoztat a város oldala. Az autósoknak, valamint az utasoknak egyaránt érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, valamint indulás előtt tájékozódniuk az aktuális közlekedési rendről. Segítséget kapnak a fehérvári szépkorúak a lejáró személyazonosító igazolványok megújításához. Augusztus elejétől már nem használhatók a régi bordószínű könyvformátumú személyik, ezért sokaknak új okmányt kell igényelniük. A Vármegyei Kormányhivatal, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátásában élő 125 ember számára biztosít támogatást, adta hírül a város portálja. A személyes ügyintézésre képes időseket elkísérik a kormány. A kerekesszékkel közlekedők számára mobil kormányablak érkezik. Az ágyhoz kötött személyeknél a kormányablaki ügyintézést helyben végzik el. A nem intézményi ellátásban részesülő, otthonukban élő idős személyek esetében is van lehetőség segítséget kérni. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható Vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hideg fronthoz.
11: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
17: Hát a mosoly biztosan nem fog az arcunkra fagyni, minden esetre Shanice szereti, akárhogy is legyen. I Love Your Smile, mindjárt ő jön, előtte még Roy és Ádám, most pedig Amy Winehouse és a Tears Dry on their own. 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, június 26-án pénteken János Pál napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot. Maxim Leventa vagyok, ez a
16: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 0620 55 55 155, ide írta Gábor. M5 Budapest felé, Lajos Mizsénél a leállóságban egy kigyulladt autó, a nézelődők miatt lassítani kell, de dugó nincs. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben, most pedig a Daxos és a Barbra Streisand folytatja a péntek reggelt, itt a Besten. Barbra Streisand.

Best FM, ha a legjobb zenék. Az a rossz hír, hogy a hőhullámnak még mindig csak az elején vagyunk, és hogy napról napra nagyobb lesz a forróság. Úgyhogy hát, ha lehet ilyet mondani, örüljünk a mai 35 foknak, mert vasárnap 40 is lehet akár. Még több info és részletek a hírekben, aztán egy kis 90-es évek hangulat, Dimples D-vel. Mindjárt 8:30, jó reggelt!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kánikula, ivókutak és klimatizált helyiségek is várják a lakosságot. Áramkimaradás várható a több fehérvári utcában. Nyáron is szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Fokozott figyelmet igényel a tartós kánikula. A hőségriasztás idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a tűző nap kerülése. Székesfehérváron a Béketéren, a vasútállomás autóbusz kijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca sarkán, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, a Várkörút és a Vattai utca sarkán, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében is működnek ivókutak. A legmelegebb órákban az Alba Pláza, a Fehér Palota és a Busz pályaudvar klimatizálása helyiségei is menedéket nyújthatnak. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján találhatók. Áramszünetre készülhetnek ma a város több pontján élők. Az EON tájékoztatása szerint villanyoszlop csere és hálózatépítési munkák miatt ideiglenesen szünetel délutánig az áramszolgáltatás a Nefelejcs utca környékén, valamint Fekete-hegy Szárazrét több utcájában. A tervezett munkálatok során az áramszolgáltató a hálózat korszerűsítését és biztonságos működését szolgáló feladatokat végzi el. Az érintett körzetekben élőknek érdemes előre tervezniük, valamint felkészülniük a több órás kiesésre. Nyáron különösen fontos a véradók segítsége. A szabadságolások idején rendszerint csökken a véradók száma, a betegellátáshoz azonban változatlanul szükség van a megfelelő vérkészletekre. A székesfehérvári területi vérellátó mellett a következő napokban Lovasberényben, Tordason és Perkátán is várják a donorokat. A lakosságot arra kérik, hogy aki egészséges és megfelel a feltételeknek, szánjon időt a véradásra, hiszen ezzel akár több ember gyógyulását is segíthetik, közölte a város weboldala. Átmeneti korlátozások várhatók a vízszolgáltatásban Velencén. Jövő héten hétfőn a DRV ZRT ivóvízhálózati fejlesztési munkákat végez a Dózsa-György utcában, ezért 2-3 órán át nyomáscsökkenés, zavaros víz vagy rövid szolgáltatás kiesés is előfordulhat, tájékoztat Velence város közösségi oldala. Szükség esetén tartályos ivóvizet biztosítanak a lakosság számára. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás a DRV hibafelvevő szolgálatánál kérhető. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hidegfronthoz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Pokoli, sivatagi, perzselő, kínzó, fullasztó, rekkenő, égető, csak pár jelző a vasárnapi 40 fokra. Mert hogy még nincs vége, sőt, az elején vagyunk a hőhullámnak, napról napra nagyobb lesz a forróság, és még egy jelző, bizarr. Na de mennyire bizarr már ez 40 fok, meg 41? Az OMC Ha Bizarr című dalával megy tovább a péntek reggel. Már ma is 35 fok lesz. Jó hűsölést, vigyázzon magára mindenki.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson az M1-es felé Török Bálintnál. Kisebb torlódásra kell készülni a környéken. Köszönjük szépen az infót, és még több friss információval jönnek a legfrissebb hírek. 9 után pedig folytatjuk a legjobb zenékkel. Jön majd a Fats & Small! És a VIP is.
2: Keresem a lány az álmomból, érzem azt a csíp, és támkodom.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
4: Cseresznyét a borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a borbáskert Facebook oldalán.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
7: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! www.facebook.com/bestfmeger. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: Nádasd Ladányban található Nádasdi kastély a 19. század második felében épült, méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdi család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidegrófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdi Lipót Schmideg Károlytól vette meg Sárladányt, melynek nevét később Nádasd Ladányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszánként funkcionáló épületrészt is. A főbejárat homlokzatán a Nádasdi család festett címere található. Egyik legszebb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete-sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete-sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szártori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Rendkívüli hőségre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Ma van a kábítószer elleni világnap. Rekord alacsony szintre apadt a Velencei tó. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvívői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjanak a napon, és igyanak sok folyadékot. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Olvasnivalóval is várja vendégeket a fehérvári strand. A Vörösmarty Mihály könyvtár szombatonként könyvekkel és folyóiratokkal települ ki a Csitári GMI Ruszoda és strand területére. A kínálatban a gyermekeknek szóló kiadványoktól a könnyed és klasszikus olvasmányokig számos kötet megtalálható, tájékoztat a város oldala. A kikölcsönzött példányokat pedig később bármelyik tagkönyvtárban vissza lehet adni. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
11: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek csak egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
10: Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyeket korábban vízborított. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűző napot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hidegfronthoz.
12: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Fókuszban még mindig, bár nem szóban, zenében a hőmérséklet. Sean Paul indítja az órát, Temperature, aztán nem sokára a Maroon 5, a The Rasmus és a Yolanda Be Cool is itt lesz. Jó reggelt, 4 percen múlt 9, június 26-a a mai dátum, péntek van, sok boldogságot a Jánosoknak, a Páloknak és a szülinaposoknak is. Max M. Levente vagyok.
12: Best FM.

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír. Árukba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont után. 4-5 kilométeres emiatt a torlódás, és már az M0-ás M5-ösre felhajtó ága és az előtte lévő szakasz is feltorlódott. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót 0620-55-55-155, telefon, SMS, Viber. A White Town és a Your Woman folytatja a péntek reggelt.

FM a legjobb zenék. A házigazdán kívül 7 napra 6 DJ jut, ezért péntekenként Night Shift Extra hallható a Best FM esti mix műsorában. Szerdai rezidensünk Effendi duplázik a héten, és hozza majd este 7 és 8 között a házigazda után egy órán keresztül a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit, olyan popslágereit, mint akár a most érkező Westlife dal, az Uptown Girl a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Szerencsések, akik vízparton töltik a forró napokat. Bár ott sem árt figyelni, hiszen extrém erős az UV-sugárzás. Ilyenkor még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet, akár 10-15 perc napon tartózkodás után is. Egyébként a legmagasabb szintű veszélyjelzés lép életbe szombattól harmadfokú figyelmeztetés lesz a hőség miatt. A kánikula és a csapadék hiány miatt pedig egy szikra is elég ahhoz, hogy hatalmas területek váljanak a tűz martalékává, így országszerte tilos tüzet gyújtani. Aki pedig az év legkésőbbi naplementéjét egy fürdőzéssel ünnepelné ma, az örülhet, hiszen a Balaton, a Velencei tó, a Tisza tó, illetve a Fertő tó hőfoka is azonos, 26 Celsius fok. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, egy perccel 3:45 előtt egy zenélőképes lap jön Sarah Connortól, From Sarah With Love, a Best FM-en.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfőn teli hold lesz, és amikor néha felnézek a holdra, egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy emberek nemrég újból ott jártak, megkerülték és visszajöttek. To the Moon and Back, a Holdig és vissza, a Savage Garden slágere is szól majd 10 után, és a Hooligans is eljátsza az eljátszott gyémántot. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőség intézkedéseket jelentett be a kormány. Lezárás nehezíti a közlekedést a Budai úton. Házhoz viszik az okmányügyi intézést a rászorulóknak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupla hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóság kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. Az autósoknak, valamint az utasoknak egyaránt érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, valamint indulás előtt tájékozódniuk az aktuális közlekedési rendről. Segítséget kapnak a fehérvári szépkorúak a lejáró személyazonosító igazolványok megújításához. Augusztus elejétől már nem használhatók a régi bordószínű könyvformátumú személyik, ezért sokaknak új okmányt kell igényelniük. A vármegyei kormányhivatal, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátásában élő 125 ember számára biztosít támogatást, adta hírül a város portálja. A személyes ügyintézésre képes időseket elkísérik a kormány. A kerekesszékkel közlekedők számára mobil kormányablak érkezik. Az ágyhoz kötött személyeknél a kormányablaki ügyintézést helyben végzik el. A nem intézményi ellátásban részesülő, otthonukban élő idős személyek esetében is van lehetőség segítséget kérni. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hideg fronthoz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM, a legjobb zenék. Az olyan humanoid robotok, mint amilyenek a 2004-es Will Smith főszereplésével készült hollywoodi Én a Robot című filmben szerepeltek, már nem csak fantázia, hanem valóság. A BMW idén nyáron kísérleti projektet indít humanoid robotokkal Lipcsei üzemében. A svájci Hexagon Robotics által fejlesztett mesterséges intelligencia alapú robotok monoton és megterhelő feladatok elvégzésére szolgálnak, ezáltal forradalmasítva az autógyártást. További nagy előnyük, hogy nem kérnek fizetést, nem lesznek betegek, és nem akarnak szabadságra menni. Egy másik Will Smith film betétdallal jöjjön az emlegetett hollywoodi sztár, Wild Wild West a Westen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Ezt a film a legjobb zenék. Korábban árokba hajtott egy kamion az M5-ösön Röszke felé Ócsánál. Az M5-ösön az M0-ás csomópontig 6 km, aztán további 4 az M0-áson a dugó hossza, méghozzá az M3-as felé vezető oldalon. Ugye már az M0-ásra is kihat ez a baleset. Jó utat, aki tud, időben hajtson le és az 5-ös főúton kerüljön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a csoda! A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
2: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu.
5: Skoda.
6: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jöv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jöv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Rendkívüli hőség jön a hétvégén, friss víz jutott a bodrogmenti holtágakba, külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fokozódik a kánikula, holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk az idősekre, gyerekekre, betegekre és a hajléktalan emberekre. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön az extrém időjárás miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Újra él a V4 védelmi miniszteri együttműködés, számolt be a honvédelmi miniszter. A visegrádi országok védelmi tárca vezetői Budapesten találkoztak. Ruszin Szendi Romulus közölte az egyeztetésen a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban abban is megállapodtak, hogy esetleges tűzszünet és béke után is közös érdek mentén foglalkoznak a V4 térség biztonságával. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a tiszalóci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, konferencia hívással sikerült megtalálni, közölte a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet és térképet sem vitt magával, ráadásul senkinek nem mondta, hogy pontosan merre fog kirándulni. A bajba jutott el a TEK munkatársa tartotta a kapcsolatot telefonon, ebbe a hívásba kapcsolódtak be a szolgálat komoly helyismerettel rendelkező kollégái. Kvaddal mentek a helyszínre, így sikerült megtalálni az eltévedt turistát. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A hip-hop rajongók számára az év egyik legizgalmasabb zenei csemegéje körvonalazódik, negyed század után ismét együtt dolgozik Jay-Z és Eminem a közös munka gyümölcsének megérkezéséig, utóbbi The Real Slim Shady című dalával indítom a délelőtt utolsó óráját. Hello, 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A brit énekesnő Gabrielle 93-as debütáló slágere érkezik, amely vezette az angol slágerlistát, és máig az énekesnő legismertebb dala. Érdekesség, hogy a dalt a zeneiparba való bekerülés körüli frusztrációja ihlette, a dalszöveget pedig egy naplójából írt át. Ez a Dreams, az álmok. Igen, valóra válnak.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Röszkefelé korábban egy kamion úcsánál lesodródott az útról. A baleseti helyszínen és véget ért, a 27-es kilométertől az időközben kialakult jelentős torlódás már feloszlóban van, de aki nem szeretne egy percet sem araszolni, az még mindig jobban jár, ha az 5-ös főutat választja egy darabon. És hát ki az, aki a hőségben, a kánikulában szeret araszolni, de sajnos néha megtörténik a baj. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban ivóvíz mindenképpen, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Gondolok itt a klíma nélküli autósokra főleg, bár manapság már egyre kevesebb van belőlük, azért még pokoli egy ilyen autóban araszolni a 35 fokban. Kitartást mára és a következő napokhoz, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elsőként egy mesével az elengedésről és az elengedés tanulásáról. Heinz Gábor Biga, Learning to Let Go, és fontos lesz elengednünk például vasárnap a szabadtéri programokat. 40-41 fok is lehet akár a legmelegebb pillanatban, a legmelegebb helyen, szóval tényleg csak az vállaljon be ilyesmit, aki biztos magában. Jó hétvégét, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Megjött Majoros Rita, Heinz Gábor Biga dalát már ő fogja elindítani a legfrissebb hírek után. Találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Max Levente vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőkupola okozza a rendkívüli forróságot. Friss születési és halálozási adatokat közölt a KSH, venezuelai földrengés, tovább nőtt az áldozatok száma. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Holnaptól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe a mostani másodfok után. A több napig tartó extrém meleg olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel, hangsúlyozta az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A születések, a halálozások és a házasságkötések száma is csökkent éves viszonylatban májusban. A KSH friss adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született Magyarországon, ez majdnem 1,5%-kal kevesebb a tavaly májusinál. A halálozások száma pedig meghaladta a 9600-at, ami több mint 4%-os csökkenés. Májusban mintegy 5200 pár házasodott össze, itt 6,5%-os a visszaesés. Az év első 5 hónapjában egyébként a természetes fogyás mértéke csökkent. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. A legfrissebb jelentések szerint több mint 230-an vesztették életüket a természeti katasztrófában, és legalább 4000-en megsérültek. Szerdán két erős földmozgás rázta meg a dél-amerikai országot, először egy 7,2-es, majd egy 7,5-es erősségű rengés pusztított. A térségbe a világ minden részéből érkeztek mentő alakulatok. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. A hétvég előtti pár órát még azért töltsék velem, vagy mielőtt elindítanák a hétvégét, töltsék velem, és hangolódjunk együtt mondjuk Dario G-vel, de itt lesz Bob Sinclair is hamarosan, előtte még Heinz Gábor bigganyítja az órát. Jön a Learning to Let Go.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses és egy picit enyhülősebbet, bár ahogy elnéztem a hétvégi időjárást, még melegebb lesz, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és tudom, hogy ilyen okoskodásnak tűnik, de nem lehet elégszer azt hangsúlyozni, hogy napvédő, napszemüveg, szalmakalap, megfelelő mennyiségű folyadék mindig legyen nálunk, hogyha elindulunk, és senkit semmit ne hagyjunk az autóban, még letekert ablaknál sem, mert nagyon-nagyon veszélyes, úgyhogy nagyon figyeljünk erre ma is, a hétvégén is, akár vízparton vannak, akkor is óvatosak legyenek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. Ha pedig valakinek hűsítő tippjei vannak, ma is várom a 0620 55 55 155-re, de ide várom majd a közlekedési információkat is, és hogyha válaszolnának a napkérdésére, akkor is ide írjanak. Mellé pedig a Jamiroquai dalát hozom, jön a Kent Heat, vagy éppen Berecki Zoltán is a hangokba zárva, de most még Dario G-vel megy tovább a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelés előtt a 61-es kilométer szelvénytől több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki az erős tranzit forgalom miatt. A torlódás érinti a külső és a belső sávot itt egyaránt, valamint a Budapest felé Tata térségében egy busz és egy tréler ütközött. A 67-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a csomóponton keresztül terelik a forgalmat, úgyhogy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy az M1-es elesett. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartalma is módosult. 6.-28-án vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz csak érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Egész délután itt vagyok, hozom én is őket, ahogy megkapom. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hány szerelmet bír még el a rakpart? Hát erről szólt a rakpartdal a Velhellótól, de megyek is tovább, mert mindjárt egy óra van, még pár percünk a hírekig, aztán érkezik majd Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket. Többet vonulnak a mentők a hőség miatt, halálos áldozatokat követelt a kánikula Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euróbevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatot, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vizes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalúci Holt-Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Tombol a hőség Európában. Spanyolországban már több mint 200 haláleset köthető a rendkívüli időjáráshoz. Párizsban a hőség miatt elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket. A francia fővárosban már harmadik napja 40 fok fölött alakulnak a maximumok. Nálunk is fokozódik a hőség, mondom az időjárás részletei. A következő napokban egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség. Sok napsütés mellett csak a középső tájakon és északkeleten lehet némi felhő az égen. Esni sehol sem fog, és a szél is gyenge marad ma. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között ne tartózkodjunk a tűző napon, és gondoskodjunk a bőrünk védelméről is. 33 és 38 fok között alakulnak a csúcsok, szombaton és vasárnap még nagyobb lesz a forróság, 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 1 óra múlt 4 perccel, kellemes napot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ki kezdte már meg a hétvégét egyébként? Remélem már úton vannak például a Balatonra. Csak óvatosan az M7-esen, ma is elég nagy a forgalom. Vigyázzunk egymásra, hozom hamarosan a közlekedési információkat, de előtte Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake nyit. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma mozizunk egy kicsit, jobban mondva filmezünk, mert hogy arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a film, amit a legtöbbször látott. Többször felvetült már a kérdés, úgyhogy gondoltam, a fel is teszem. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ki melyik filmet látta már a legtöbbször, és egyébként miért pont azt a filmet látta? Mennyire kedvenc, miért a kedvenc? Jöhetnek akár a magyarázatok is. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom a válaszokat, mellé pedig egy kis Black Machine. How G a Best FM-en. Szép hétvégét!

0: Vesztefem a legjobb zenék. Baleset történt a Szabad Sajtó úton a Ferenciek terénél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, de azt írja MS-en, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban is, úgyhogy ott is fennakadás van, méghozzá a Városmajor utca és a Pasaréti út közötti szakaszon. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még az üzenetek. És ide ír Csaba is, hogy a Tököli úton is baleset történt a Császár András utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Illetve az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autók csomópontja után a korábban árokba borult kamion műszaki mentése éppen folyik. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás pedig már több kilométeres, és ez kihat az M0-es autóút forgalmára is. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a London, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz. Viszont aki 2 után elindul hazafelé a munkából, arra készüljön, hogy borzasztóan meleg van kint. Úgyhogy semmiképp ne lépjenek ki anélkül, hogy egy szalmakalapot, vagy legalábbis bármilyen fejfedőt feltennének. Egy napszemüvegre is szükség lesz, és azt hiszem fényvédőre is. Na meg egy palack víz mindenképpen legyen önöknél. Nagyon-nagyon fontos a megfelelő folyadék pótlás ebben a melegben, és hát erre kell számítani a hétvégén is. Én azért csodás hétvégét kívánok önöknek, akik már most így munka után elkezdik a hétvégét, mondjuk Alexandra Burke dalával. A hírek után jön a Bad Boys. És itt lesz a jetlag is és az égen át.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségi életbe lép a harmadfokú riasztás. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségviasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az év fagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok, mondta a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, végül konferencia hívás segítségével találtak rá, közölte a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet, térképet sem vitt magával, és senkinek nem jelezte, merre indul. A terrorelhárítási központ munkatársa telefonon tartotta vele a kapcsolatot, a hívásba pedig bekapcsolódtak a helyismerettel rendelkező kutatómentők is. Végül kvaddal jutottak el hozzám, és biztonságban kivezették az erdőből. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után 5 perccel is csupán nagy kedvenc, és már hangolódás a hétvégére itt a Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok. Mindjárt érkezik Sean Paul és a Vivi Barnin. Jön majd Coolio is a Two Hot Tall, na meg Ricky Martin és Maya is egy kis romantikával. Ez lesz a Private Emotion. Alexandra Burke indítja az órát Bad Boys Floridával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik filmet látta a legtöbbször, és miért pont azt. Kati a Dirty Dancing, méghozzá első részét. 10 éves koromban beleszerettem, és azóta is minden nyáron megnézem legalább 5-ször. Egyszerűen jó kedvem lesz tőle, és a zenéket is imádom, a táncról nem is beszélve. Gábor írt, a Gyűrűk ura, akire visszatér. Minden alkalommal találok benne valami újat, és a zenéje még mindig libabőrös. Teljesen egyetértek. Pont nemrég az egyik barátnőmmel beszéltük, hogy kellene tartani egy jó kis Gyűrűk ura maratont, hogy megnézni mind a három részt, a bővített verziót, és egy egész napot rászánni. Hú, de imádnám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az üzenetek, de írt Eszter is, hogy neki ilyen az életre valók, megunhatatlan nagy kedvenc film. Vele is egyetértek, csupa-csupa jó film ez, azt hiszem újra nézős mindegyik. 0620-55-55-155, jöhetnek az üzenetek Facebookon is, Instagramon is, ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat és a jó filmeket. Közben pedig Coolio Two Hearts dalával megyünk tovább a 90-es évek közepéről, ami egy romantikus, szinte könnyed nyári slágernek tűnik, legalábbis dallamában, de ennél sokkal-sokkal többről szól. Például a felelőtlenségről, és hogy egy-egy ilyen döntésünk milyen nagy következményekkel járhat. Two Hearts itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elindultak a nyaralni vágyók, vagy legalábbis a hétvégézők a Balatonra az M7-esen a főváros felől, úgyhogy legyen mindenki óvatos. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, úgyhogy valószínűleg hosszabb menetidőre kell készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-es autóút csomópontja után a korábbi árokba borult kamion műszaki mentése folyik még. A 27-es kilométernél a külső sáv zárva van, a torlódás már több kilométeres, és ez kihat az M0-as autóút forgalmára is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. A Révai utcában is baleset történt Budapesten, méghozzá a Bajcsi-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Ezt írta Laci, nagyon szépen köszönöm, és a Szilágyi Erzsébet fasorban is, a Pasoréti út és a Városmajor utca közötti szakaszon. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Kánikula, ivókutak és klimatizált helyiségek is várják a lakosságot. Áramkimaradás várható ma több fehérvári utcában. Nyáron is szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Fokozott figyelmet igényel a tartós kánikula. A hőségriasztás idején különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a tűző nap kerülése. Székesfehérváron a Béketéren, a vasútállomás autóbusz kijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca sarkán, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, a Várkörút és a Vattai utca sarkán, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében is működnek ivókutak. A legmelegebb órákban az Alba Pláza, a Fehér Palota és a Busz pályaudvar klimatizálása helyiségei is menedéket nyújthatnak. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján találhatók. Áramszünetre készülhetnek ma a város több pontján élők. Az EON tájékoztatása szerint villanyoszlop csere és hálózatépítési munkák miatt ideiglenesen szünetel délutánig az áramszolgáltatás a Nefelejcs utca környékén, valamint Fekete egy szárazrét több utcájában. A tervezett munkálatok során az áramszolgáltató a hálózat korszerűsítését és biztonságos működését szolgáló feladatokat végzi el. Az érintett körzetekben élőknek érdemes előre tervezniük, valamint felkészülniük a több órás kiesésre. Nyáron különösen fontos a véradók segítsége. A szabadságolások idején rendszerint csökken a véradók száma, a betegellátáshoz azonban változatlanul szükség van a megfelelő vérkészletekre. A székesfehérvári területi vérellátó mellett a következő napokban Lovasberényben, Tordason és Perkátán is várják a donorokat. A lakosságot arra kérik, hogy aki egészséges és megfelel a feltételeknek, szánjon időt a véradásra, hiszen ezzel akár több ember gyógyulását is segíthetik, közölte a város weboldala. Átmeneti korlátozások várhatók a vízszolgáltatásban Velencén. Jövő héten hétfőn a DRV ZRT ivóvízhálózati fejlesztési munkákat végez a Dózsa-György utcában, ezért 2-3 órán át nyomás csökkenés, zavaros víz vagy rövid szolgáltatás kiesés is előfordulhat, tájékoztat Velence város közösségi oldala. Szükség esetén tartályos ivóvizet biztosítanak a lakosság számára. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás a DRV hibafelvevő szolgálatánál kérhető. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hidegfronthoz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Fejérben, hello Velence, nagyon vidám, kellemes péntek délután kívánok Önnek, így június 26-án, hát remélem már azt tervezi, hogy hol fog csobbanni ma délután, vagy az előttünk álló hétvégén, és valami vízparton hűsöl majd. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban, én pedig hozom Önnek a fancsolás mellé életünk legjobb zenéjét.
0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék.
5: Ready, B? Let's go get 'em.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki tud, segítsen ezzel a felhívással, fordul a lakossághoz az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, ugyanis nyáron kritikus fontosságú a véradás a biztonságos betegellátás érdekében. Viszont sajnos az a tapasztalat, hogy az utazások és a szabadságolások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért. De a sors pikantériája, hogy éppen ilyenkor nő meg egyébként az igény a balesetek és a sürgős műtétek miatt a vérre. Éppen ezért a Vérellátóban hétfőtől csütörtökig reggel 8 és 15 óra között, még péntekenként 8 és 14 óra között fogadják a donorokat a székesfehérvári területi vérellátóban. Még péntekenként 8 és 14 óra között fogadják a donorokat. Aztán ma még 17:30-ig Lovasberényben a Róna József Művelődési Házban is lehet vért adni. Jövő héten hétfőn pedig Tordason a Hangya Művelődési Házban. Itt 13:30 és 17:30 között várják azokat, akik egészségesnek érzik magukat, betöltötték már a 18. életévüket, a súlyuk pedig eléri minimum az 50 kg-ot. Július 1-e és augusztus 31-e között a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt is közös országos kampányban hívja fel a figyelmet arra, hogy aki tud, segítsen és menjen el vért adni. Én pedig arra kérem, hogyha tud közlekedési infóval is szolgálni a térség útjairól, akkor azzal pedig segítse úton lévő hallgatóinkat 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Rúzsa Magditól szólt a papírsárkány az elmúlt percekben. Hát azt nem tudom, hogy papírsárkányokról lesz-e szó a kápolnásnyéki Csajági Laura szabadtéri színpad nyári évadában, de az biztos, hogy ma este startol az idei évad méghozzá Jonathan Larson TikTok Boom című musicaljével. A darabban három fiatal történetét követhetjük végig, amíg be nem futott zeneszerzőjét, az üzletemberét és egy profi táncos nőjét, akik mind-mind az élet nagy lehetőségét várják, de az évadban lesznek még vígjátékok, komédiák és persze könyvfakasztó darabok is, amire sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig szintén ez a menü, csak éppen dalok formájában, hát vannak olyan slágerek, amikre könyv szalad a szemünkbe, és olyanok is, amikre felidézhetjük például a tínédzser korunk buliait. Nekem ilyen Madonna és Justin Timberlake közöse is a Give It To Me, amit már is pörgetek önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90.4
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol most Kalifornia után irány Székesfehérvár, méghozzá a terasz, ugyanis július 3-án és 4-én Szevasz terasz címmel ingyenes koncertekre várják az érdeklődőket a Csónakházó tó partján. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében két estén keresztül élvezhetjük 4 zenekar szabadtéri koncertjét. A pénteki estét a Héba nyitja meg, örömzenével és különleges világzenei hangulattal majd a Máklikör folytatja a programot. Szombaton a Fiúk koncertjével folytatódik a Szevasz terasz, akiket a Fran Palermo követ majd mediterrán hangulatú, indie ihletésű dalaival. A koncerteken a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik nem a Csónakázó tó partján szeretnének feküdni, hanem mondjuk a strandon, amiben a Bakosi Brothers Company lesz ott társunk, hiszen ők dalolnak a folytatásban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírezünk, időjárásozunk, aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az El kell, hogy engedj. Az órát pedig Mojo kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
3: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
4: Cseresznyét a Borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a Borbáskertben, a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a Borbáskert Facebook oldalán.
5: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n!
6: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Rendkívüli hőségre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Ma van a kábítószer elleni világnap. Rekord alacsony szintre apadt a Velencei tó. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvívői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjanak a napon, és igyanak sok folyadékot. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Olvasnivalóval is várja vendégeket a fehérvári strand. A Vörösmarty Mihály könyvtár szombatonként könyvekkel és folyóiratokkal települ ki a Csitári GMIR uszoda és strand területére. A kínálatban a gyermekeknek szóló kiadványoktól a könnyed és klasszikus olvasmányokig számos kötet megtalálható. Tájékoztat a város oldala. A kikölcsönzött példányokat pedig később bármelyik tagkönyvtárban vissza lehet adni. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
8: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
7: Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyeket korábban víz borított. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűző napot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hideg fronthoz.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90,4, méghozzá 90-es, 2000-es évek legjobb zenével. Amik közül biztos, hogy játszom önnek a Kovalszki meg a Vega slágerét. Itt lesz majd a Hála veled, az órát pedig, ahogy ígértem, Mojo kezdi már is. Pörög, a Chillin' it the best time.
3: 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Péntek délután van, tudja, ilyenkor mindig meg szoktuk nézni a rendőrség statisztikáját, hogy itt Fehérvár megyében mit is produkáltunk mi, autósok a volán mögött. Az év előző hetében, tehát a 25. hétben hát igencsak megszaladtak a számok, ugyanis most közel 500 gyorshajtót mértek be a rendőrök, 492-t egészen pontosan. 33-an szekték meg az előzés és az elsőbségadás szabályait, 60 esetben pedig a biztonsági jobb használatának hiánya miatt kellett intézkedniük a rend éberőreinek. Rajtuk kívül 17 sofőrnél jelzett még pozitív értéket a szonda. Hát ennyi-bennyi, azért ezen van még mit javítani, úgyhogy figyeljünk oda a szabályok betartására, ne azért, mert a rendőrök ellenőriznek, hanem azért, mert mindenkit hazavárnak, úgyhogy vezessen óvatosan és körültekintően, és ne feledje, most már a motorosok is a utakon vannak, figyeljünk rájuk is, és tudja, hogyha van bármilyen közlekedési infója, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol nagyon jó híreket hoztam az olvasás szerelmeseinek, ugyanis most már a medence partján is olvashatunk, mármint a fehérvári strand medencéjének partján, hiszen június 27-e és augusztus 22-e között szombatonként strandkönyvtár várja az ideérkezőket. A Vörösmarty Mihály könyvtár szórakoztató és szép irodalmi köteteiből, gyermekkönyveiből és folyóirataiból válogathatnak, miközben két csobbanás között szeretnénk egy kicsit hűsölni, pihengetni. Hogyha pedig szeretnénk, akkor ingyenesen beiratkozhatunk a könyvtárba is. Mivel a nagy melegben egyre többen töltik szabadidejüket a strandon, innen jött az ötlet, hogy létrejöjjön egy ilyen modern könyvtár, amely az olvasást közelebb hozza a kikapcsolódáshoz. Az új helyszínen az úti könyvek mellett a magyar nyelvű szórakoztató és szép irodalom, valamint a gyerekeknek a képeskönyvek, mesék, képregények is megtalálhatóak, na meg persze az ifjúsági irodalom széles kínálata is. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek széles kínálatát találja, amiket 024-ben pörgetünk önnek megállás nélkül. Erről a listáról pedig a Kovalszki meg a Vega csapata sem hiányozhat, úgyhogy ők jönnek már is a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
3: Egy hálás szív

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Június 26-a van, ami azt jelenti, hogy még 4 napig segíthetjük a szakembereket egy-egy voksal abban, hogy a Vasfehéri Pál gimnázium előtt legyen-e okos zebra. A szavazásban az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslata alapján 19 vidéki iskola közelében található veszélyesnek ítélt gyalogátkelőhely szerepel, minden megyéből egy-egy, amelyre a lakosság voksolhat, hogy kell-e oda ilyen vagy sem. Az egyik alapítvány elindította ugyanis országos szavazását, amely program egyébként már 6 évvel ezelőtt elindult, és azóta összesen 73 okos zebra készült el országszerte. Többek között Székesfehérváron is, a Gyümölcs utca, Horváth István utca kereszteződésében. Ez ugye az útburkolatba épített aktív LED prizmák segítségével jelzi a sofőröknek, hogyha a gyalogos lép a zebrára, így időben észlelhetjük az áthaladási szándékot. Június 30-áig tehát egy-egy szavazattal még hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a Prohászka Autókár úton a Vasvári előtt még az idei iskola kezdés megelőzően kerüljön ki ez a rendszer. És hogyha már közlekedünk, akkor én arra is kíváncsi lennék, hogy mi újság van így pénteken délután a térség útjain, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy itt az idő behúzni a kéziféket, de csak a zenei listánkon, vezetés közben még csak véletlenül se csináljon ilyet. Hírezünk, időjárásozunk, aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a dobban.

0: Az órát pedig Mika kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A Mohu szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forintot tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu.
3: Skoda. Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
6: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
1: Reklámot hallottak.
7: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Rendkívüli hőség intézkedéseket jelentett be a kormány. Lezárás nehezíti a közlekedést a Budai úton. Házhoz viszik az okmányügyintézést a rászorulóknak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Ma éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupla hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóság kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. Az autósoknak, valamint az utasoknak egyaránt érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, valamint indulás előtt tájékozódniuk az aktuális közlekedési rendről. Segítséget kapnak a fehérvári szépkorúak a lejáró személyazonosító igazolványok megújításához. Augusztus elejétől már nem használhatók a régi, bordószínű könyvformátumú személyik, ezért sokaknak új okmányt kell igényelniük. A Vármegyei Kormányhivatal, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátásában élő 125 ember számára biztosít támogatást, adta hírül a város portálja. A személyes ügyintézésre képes időseket elkísérik a kormány. A kerekesszékkel közlekedők számára mobil kormányablak érkezik. Az ágyhoz kötött személyeknél a kormányablaki ügyintézést helyben végzik el. A nem intézményi ellátásban részesülő, otthonukban élő idős személyek esetében is van lehetőség segítséget kérni. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Pénteken is sok napsütés és rendkívüli hőség várható vármegyénkben is. Délután többfelé 35 fok körüli, néhol ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, a csúcsértékek elérhetik 39-40 fokot is. Érdemes kerülni a tűzőnapot, sok folyadékot fogyasztani, és a déli órákban lehetőleg hűvös helyen tartózkodni. Enyhülés térségünkbe várhatóan szerdán egy hideg fronthoz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: 5 órási hírek után már folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en olyan fantasztikus dalok mellett, mint a Beléd szerettem ez van. Geszti Péter és Pétászi Bori előadásában ezt már biztosan hozom önnek 18 óráig, a Best FM Night indulásáig. Na de addig még dübörög a házad a Bieber-szel is, most pedig
7: 108 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben sajnos nem épp a legjobb hírek láttak napvilágot a tavat illetően, hiszen történelmi rekordot döntött a Velencei tó vízállása, csak sajnos nem a magassága miatt, nem a pozitív értelemben, hanem azért, mert elérte a valaha mért legalacsonyabb rekordot. De az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint a vízszint várhatóan tovább csökken majd. A hét közepén az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. Ez alacsonyabb, mint ami 2022. szeptemberében volt, akkor 53 cm-en volt a mérce. A Velencei tó vízállása már olyan alacsony, hogy gyakorlatilag gyalog is át lehet rajta kelni, emiatt már a sétahajózást is leállították. Hogy hogyan is áll most a tó vízszintje, arról pedig a Vármegyei Hírportálon is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek száma viszont szerencsére nem csökken, hanem napról napra növekszik, és hát van belőlük bőven. Úgyhogy a folytatásban is pörgetem önnek ezeket.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben is tudatos vízhasználatra kér mindenkit a Fejér Víz ZRT, hiszen a nyári melegben jelentősen megnő a vízfogyasztás, annak érdekében pedig, hogy az ivóvíz megfelelő mennyiségben és minőségben álljon rendelkezésre, és ne legyen szükség vízkorlátozásra, ahhoz mi is hozzájárulhatunk. A fokozott vízhasználat különösen érzékenyen érinti a kőszárhegyi kistérség településeit, így Úrhidát, Polgárdit, Kőszárhegyet, Szabadbattyánt, Jenőt, Nádasladányt, Sárkeszit és Sárszent Mihályt is, de ezen kívül még a Fülei, Kislóki, Kálózi, Ráckeresztúri, Lovasberényi, Szabadegyházai és Abai vízellátó rendszer is fokozottabban reagál a hirtelen terhelés növekedésre. Éppen ezért arra kérnek a szakemberek, hogy az otthoni medencék feltöltésekor engedjük a vizet lassabban, kisebb vízsugárral, valamint kerüljük a reggeli és esti csúcsfogyasztási időszakokban a medencetöltést és az autómosást, a kertlocsolást pedig tartsuk észszerű keretek között. A tudatos vízhasználattal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a legnagyobb nyári melegben is mindenki számára elérhető legyen a megfelelő mennyiségű ivóvíz. De hogy még mire érdemes odafigyelni, arról a szolgáltató közösségi oldalán is talál infókat. Arról pedig, hogy most így pénteken délután a térség útjain mire kell figyelnünk, arról öntől is várnék egy kis segítséget, úgyhogy dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

88 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a The Way I Are után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen ahogy a tankcsapdánál Pesten megjelent Isten, úgy nálam is hamarosan megjelenik DJ White Boy, és átveszi a stúdiót, 18 órától indul vele a péntek esti Night Shift. Így én mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szombati best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűzőnapon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebből azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-7-ig én White Boy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogyha az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 06 25 55 155-ös.

0: este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjesz erre az oldalra. Ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pókes Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Láncsik Extra. A szerdai életérzést hozzuk ide újra még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-a kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Picivel több mint egy hónap, júli 30. És itt lesz élőben az öreg Fóka. Fóka vagy pecsét, ezt nem lehet eldönteni, ugye mind a kettőt jelenti a szíl, hogy ő most melyik volna, melyik irány, honnan kaphatta ezt a nevet.
4: Ez azért a Fóka az nem annyira barát vagy kedves.
3: Hát mi is a pecsét az?
4: A pecsét az mennyivel inkább, jobb? Az ilyen komolyabb, az ilyen komoly, de a Fóka az ilyen, röhelyes, nem? Egy ilyen embernek, mindegy, hát. Figyelj, Sándor, ha mész esetleg a koncert.
3: Figyelj, tőlem egyébként Sisakos Kazuárnak is hívhatnák, ha ameddig így énekel, igazából nem érdekel.
4: De azt mondta, hogy ebben nem ő énekel.
3: Tudom, gondoltam a minden AI. Igazából te se vagy itt, meg én sem.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Jó pár héttel ezelőtt beszéltünk a Németi Pistivel, és ő is azt mondta, hogy egyre bátrabban veszik elő a mostani lemezlovasok, és a régi klasszikusokat, nem remix formájában.
2: Igen.
1: És tényleg aztán nem is tudom, a Joseph Capriati meg a John Summit, amikor most megnyitotta az Amnéz, azt láttad te is?
2: Hát nem tudom, melyikre gondolsz konkrétan.
1: Hát az első track, Feel For You, Bob Sinclair,
2: ja,
1: eredetiben.
2: Van, igen.
1: Tehát, hogy így. És én mondtam is a németének, hogy figyelj, ennél rosszabb nyarunk ne legyen, ha megint az lesz, hogy az ilyen filter house-okat, meg az ilyen 2000-es diszkókat kell hallgatni, meg house-okat, mint ez a... mi volt ez az előbb a... This Generation Rules the Nation.
2: A Young MC.
1: Young MC, igen. Szóval, hogy te is egyébként ezt tetted észre?
2: Én mondjuk hallom a remixeket is, nagyon sokat nyúlnak hozzá ezekhez. Hát most volt, tudom én, mi volt a na, csak agyonvernek se jut eszembe a címe, de ez sajnos így van, amikor sok dal van az ember fejében. De az a lényeg, hogy ebből a 2000 környéki funky house-okból is nagyon sokat elővettek most újra. És ez tök jó, én nagyon szerettem ezeket. Ez egy jó hangulat.
1: Abszolút.
2: Ez nem ilyen sötét, nem ilyen. Ez egy ilyen igazi, vidám, táncos, táncolható, grúvos cucc. Nagyon jó.
1: Abszolút.
2: Nagyon.
1: És visszatérve az Amnéziás bulira, jó, mondjuk angolok voltak, meg voltak már alakulva, de hogy sok telefon nem volt a kézben. És azért ennek is én nagyon örülök, hogy ez a bambám, bámulom, meg nyomkodom a Shazamot, hogy majd otthon meglegyen a dalcím, meg az előadó. Könyörgöm.
2: Hova tovább, egy csomó helyen kitiltották a mobiltelefonokat.
1: Nagyon jó. Tehát azt mondtam, a Car Cox-nak valamelyik rezidenciája? Bizán, igen, ott megint az volt, hogy nem kötelező, de azért finoman ott van egy ilyen cetli így a bejáratnál, hogy létszé.
2: Figyelj!
1: Érd meg a pillanatot, nem igen, nem állsz, tényleg. Adom, tök jó. Menjünk, haladjunk ebbe az irányba, én ezt nagyon.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Hát nekünk még mindig a levegőben lóg, hogy esetleg vasárnap megnézzük őt Berlinben.
2: Tényleg?
1: Na. Hát valamit muszáj, mert a Fat Boys Brighton Beach... Szombaton valószínűleg. Igen, de a Fat Boys Brighton Beach-ről végül lemaradunk, tehát valamit kell idén nyáron. Úgyhogy nagyon remélem. Azért bele-bele nem bírom, nem bírtam magam, ha belenézegetem az a YouTube-on az ilyen telefonos felvételekbe. Atya úristen. Atya úristen.
2: Szóval, hogy... ha mész, azért te is csinálj meg egy párat, jó? Tehát...
1: Ja, nyilván, természetesen.
2: Most, hogy megbeszéltük, hogy tiltsuk ki a telefonokat a buliból.
1: Igen, pont ezt akartam, hogy ez az egy, még egy esetben elő lehet venni egyébként a telefonokat. Hogyha valaki nem csak 6 és 8 óra között szeretne mixeket hallgatni, hanem mondjuk máskor, reggel 7-kor, nem én, ne. És van mondjuk akár Mixcloud applikáció telefonján, vagy csak úgy simán böngészőből megnyitja a Mixcloudot, akkor az összes Night Shift lemezlovas több-kevesebb mixét, tehát attól fog ki, milyen sűrűn töltél a földre, szóval, hogy rengeteg Mixcloud, vagy rengeteg mixet a Mixcloudon vissza lehet hallgatni. Igen. A te esetedben ez roppant egyszerű.
2: Így van, DJ Effendi, és egyébként nem csak Mixcloudon, hanem nagyjából az összes social media platformon.

0: és a legjobb popzenékkel.
1: Ezt vágod, ugye? Hogy a van a Daft Punknak a Teachers című dala.
2: Igen.
1: Amiben azt hiszem, hogy talán az a legelső volt a Homework című albumuk. Ott semmi más, nem szokták ugye túlbonyolítani ezért a dalszöveget a robotok. Csak felsorolják azokat az előadókat, producereket, DJ-ket, akik így a legnagyobb hatással voltak rájuk. Az első a Paul Johnson.
2: Hát és sokaknak.
1: Ilyen. És sokaknak, igen. És ezt álltak a Paul Johnson mondta, hogy ennyi nagyobb megtiszteltetés. Ő már sajnos ugye nincs. Egy eléggé hányattatott élete volt, tehát ő már az utolsó évben már amputált lábbal, tolókocsiba, de ment, nyomta a bulikat, szóval elképesztő élni akarás, meg ez az egész house széna őt annyira éltette, ameddig csak lehet. Szóval, hogy mondta, hogy ennyi nagyobb megtiszteltetés, nem is lehet, hogy a Daft Punk őt, mint példaképet említi. Úgyhogy, és a franciák is azt mondták, hogy figyelj, lehet, hogy a Paul Johnson nincs, akkor mi sem vagyunk. Tehát akkor nem kapunk rá erre az ízére, amit úgy hívnak, hogy house.
2: Igen.
1: Úgyhogy azért na.
2: És ugye nálunk is nagyjából mindenki a Get Down-t ismeri.
1: Igen.
2: Azért ennél érdemes mélyebben beletúrni a munkásságába, ha van valakinek ehhez éppen kedve és affinitása, mert vannak ott még jó dalok.
1: Bizony. Na viszont, ha valakinek meg van kedve és affinitása jövő szerdán is ide kapcsolni, akkor tök jó, mert pont jövő szerdán is majd eljön. 7-8 között pop és rádiós lágerekkel. A mai Nácsi Flash-t nagyon szépen köszönjük. Hétvégén valamerre?
2: Morbár, hát akár még. Szokásos, igen.
1: Jó van akkor. Hát akkor elfékem. Jó bulit, jó hétvégét. Jövő szerdán. Várom. Szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma, Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi melegrekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az év fagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
2: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már évek óta dolgoznak már Madonna életrajzi filmjén, most úgy néz ki, hogy megrekedt a történet. Madonna ugyanis azt állítja, hogy az ő hatalmas ívű életrajzához hatalmas büdzsé dukál, a Universal pedig annyira nem szeretne a zsebében nyúlni, úgyhogy egyelőre film nem lesz, viszont Me Against the Music lesz a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Stefan van Egyezenek. Több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész káros útjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side. Hello.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Raté!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot, futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Irány a város, Go to the City, szerintem Magyarországon ezt csak egyedül George Michael fogja mondani az óra első dalában, akinek van egy kis esze meg lehetősége, az már elment a városból, vagy holnap korán reggel induljon el, lehetőleg valahova vízpart mellé. George Michaelon kívül ebben az órában jön még az Outkast, a Pussycat Dolls és Fatboy Slim is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Like no other. Flawless.

Istenem, a legjobb zenét szerez, néha színészkedik is, de azért szerintem mind a mai napig őt még leginkább úgy ismerik, mint az IMF dobosát. Ma ünnepli születésnapját Mark de Kloot, jön az IMF és az Unbelievable-t.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

Baby. Best FM a legjobb zenék. Fat Boys Team nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kislemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti bulijának 25. évfordulója alkalmából.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot.
1: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Olaszország, Ausztrália és persze az angolok. A következő órában mindenki eldönteti saját maga, hogy szerinte az ezredforduló környékén kik csinálták a jó klubzenét. Ausztráliából jön majd a Madison Avenue a Don't Call Me Babyvel, Olaszországból itt lesz a House of Glass, az angoloktól pedig majd a Soul Searcher érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

Best FM, a legjobb zenék, naponta egy vagy két fok emelkedés, most már napok óta ez a tendencia, és még a következő napokban is gyakorlatilag ez fog történni az időjárással. Ma 36 fokot lehetett mérni az ország legtöbb részén, holnap ez már 37 vagy 38 fok lesz, és nincs is megállás egészen hétfőig, és a 40 fokig. Soul Searcher, Feel in Love, ezzel megyünk tovább itt a Best-en, a legjobb zenék között. I'm

Best FM a legjobb zenék, amikor az ezred fordulón a Bob Marley kultuszt újból felélesztette Funkstar Deluxe a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarunk lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin'.

Best FM, a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete más utódot. Men in Black jön az első részben.

Best of a legjobb zenekar, mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben, aztán ebből csinált egy italo-diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Ma Quale Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Igazi klubklasszikusok a mai utolsó 60 percben, mert hát hogyan is zárhatnánk egy pénteket, és hogyan is indíthatnánk egy hétvégét. Faithless Insomnia, Mooney Dove, Jennifer Lopez, Play, Sophia Alice Baxter, Get Over You, és persze Everything But The Girl Missing. Ezt ajánlom a mai utolsó órára itt a Besten.
1: Ez a Night Shift a Besten.

idén lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék, és ha már gyakig járunk a futballvilágbajnokságban, hát akkor jön egy olyan dal, aminek szintén van focis vonatkozása. Az ezredforduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Mundial Tubak.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy irány arccal a hétvégének. De nem elfelejteni, ezért hétvégén is ugyanúgy jövünk majd Night Shift-tel és 6-8-ig mix-el. Szombaton hip-hop és R&B a menü Slim Fit-tel. Vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németén csatlakozik hozzám. Warren G jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen